از اسرائیل والا هیر پورتال بیستون شایگی فورا شکر ایوات گوزوا ارو سامود به خود یلن نگ میندک هرو مزر امریکی کتونه تارتوز کدی که اسرائیل کلومبزو ریسین. Veladata közé tartozik galék védelmi rakétaütegek működtetése, a repülésű műveletek végrehajtása, valamint közvetlen összekötői feladatok ellátása a katonai parancsnokságokon. Négy palesztin veszette életét, 19-en megsebesültek az izraeli támadásokban a gázai övezetben. Az egészségügyi hatóságok megerősítették, hogy négy palesztin életét veszette, 19-en pedig megsebesültek az izraeli támadásokban a gázai övezet különböző részén, miközben a hatályos tűzszüneti megállapodást folyamatosan megsérték. Az izraeli tűzérség a gázövezet keleti részén található El-Mahazi menekült tábort, valamint a délen fekvő Hanyunuszt támadta meg. Megkezdődök az ENSZ COP előtegeztetései a csendes óceáni vezető sürgős klíma védelmi fellépés sürgetnek. Fidzsi szigeten Nagyiv városában megkezdődött az ENSZ COP előtti klíma csúcsa, amelyen a csendes óceáni térség vezetői sürgős globális fellépés sürgetnek az éghajlatváltozás miatt leginkább veszélyeztetett szigetországok védelme érdekében. A Türkiye vezetésével létrejött Antalya nyilatkozat 21 országot hozott össze a békét célú űr együttműködés érdekében. Mehmet Fatih Kacur, törökipar és technológiai miniszter bejelentett, hogy a Türkiye déli részén megrendezett nemzetközi asztronautikai kongresszuson 21 ország képviselői elfogadták a mérföldkőnek számító Antalya nyilatkozatot.

Kanapotkívánunk, kedves hallgatóink, a Szeletek a török világból című műsorunk újabb epizódjával jelentkezünk. A mai témánk a török irodalom felvilágosodásának és feltámadásának költője, Szezai Karakocs. Most dr. Cemil Doğaç İpek értékelését közvetítjük a témában. A török irodalomban egyes költők irányt mutatnak egy nemzet ön megismerési törekvésének, Szezai Karakocs az egyik legkiemelkedőbb alakja ezen törekvéseknek a török nyelv kifejezési lehetőségét bővítő versével és a civilizációról alkotott gondolataival. A művében az ember belső világa és a társadalom jövője összekapcsolódik. A szerelem, a halál és a hit kérdéseit a történelemmel szemben érzett felelősséggel együtt vesz egy kézbe, Karakocs olvasása egyet jelent Türkiye kulturális örökségének újra gondolásával. Szezai Karakocs, aki 1933-ban született Diyarbakır Ergani járásában, nagyszerű költő és gondolkodó, akivel Anatólia egy gyökerekkel rendelkező kulturális vidéke megajándékozta a török irodalmat. Az általános iskolát Ergániban, a középiskolát Marasban, a gimnáziumot pedig Gaziantep-ben végezte. A Necip Fazıl Kısakörek nagy kelet körével képített kapcsolata meghatározó volt szellemi világának fejlődésében, érdeklődéssel fordult Mehmet Akif társadalmi felelősség vállalási koncepciója felé. Yunus Emre és Mevlana szellemi öröksége felé orientálódott. Az egy személyiségekről írt művé azt mutatják, hogy figyelmesen tanulmányozta a hagyományt. Karakocs saját korának kérdései között értékelte az örökölt tudást és ezzel egyedi gondolat és művészet utat nyitott. A török költészetben elfoglalt helyek. Különösen a második új irányzat összefüggésében jelentős, szokatlan képeivel, asszociációival és nyelvi újításaival e költészeti mozgalom erőteljes alakjai között tartják számon. Ugyanakkor költészetének két béle és egzisztenciális alakjai egyediek. Soraiban a látható világon túlmutató értelemkeresés jelenik meg a modern ember magáját, a halállal szembeni szorongását és az Isten felé fordulást sajátos költői nyelven fogalmazza meg. Az első verses kötete az öböl. 1959-ben jelent meg Onyaki ütőér, a 40 óra Hizirral, a Taha könyve, a Rózsa jó híre és a Leyla ile Mecnun költői világának terjedelmét jól példázó főbb művé. A széles olvosó közönség emlékezetébe vésődött Monna Rosa, pedig a költő érzelem koncentráló erejének ismert példája. E műveket együtt olvasva olyan költővel találkozunk, aki a személyes érzésektől a civilizációs kérdésekig ívelő témákat dolgoz fel. Karakocs egyik legértékesebb vívmánya a török irodalomban a hagyomány és az újítás között megteremtett élő kapcsolat. A 40 óra Hiszira című művében a múltból fakadó hét béli és kulturális elemek kortárs elbeszélés módot kapták. A Leyla ile Mecnunban irodalmunk gyökerekkel rendelkező szerelmi története nyer új értelmezést.
Esamek özelliği tiş egirtelmeyen ost üzeneti samunkra. Atörög nyelv képes arra, hogy saját történelméből táblálkozva új műveket hozzon létre. Az irodalmi megújulás megerősítette a kulturális emlékezethez fűződő kötelékeinket. Az Erkély című verse azt mutatja meg, miként tud a mindennapi életből kérdéseket megfogalmazni. Ekász hétköznapinak tűnő része a gyermekek biztonságáról és a lakó környezetünk emberhez méltó voltáról való gondolkodásra hív. A költeményt ebből a szempontból olvasva azt is megérezhetjük, hogy erkölcsi felelősséggel jár. Karakó sikerének kulcsa abban rejlik, hogy gondolatét az olvasó elméjében mély nyomot hagyó képekkel képes átadni. A költő irodalmi ereje itt válik nyilvánvalóvá. Rábír bennünket arra, hogy más szemmel nézünk a megszokott tárgyakra. Láthatóvá teszi a mindennapi életben észrevétlenül elfogadott veszélyeket. Ég válik a költészet az ember és környezete figyelmes megértésének egyik útjává. Gondolkodásának középpontjában a feltámadás fogalma áll, Karakocs úgy képzel el az iszámvilág honyadlásának leküzdését, hogy az ember újra kapcsolódik hétbeli és erkölcsi forrásaihoz. A lélek feltámadása, az iszám feltámadása és a feltámadás nemzetékének hitvallása című művében e keresés különböző dimenzióit dolgozza fel. A feltámadás az ember önvizsgálatával kezdődő, a kultúra

برای شوتر شدن میلت رکی تریت و می گویولاشی گندلت. ابنا گندو کدش موت بنا سیویلیزاتیو یوویه سروشان و سفوک از است ایتتو امبر نوالیشی ول. ابنا کرد بن کاراکوش نویت فلالوشی گت هریت و سیفو شاگرم. Civilizatio fevogását a maikor szempontjából értelmezve arra következtetésre juthatunk, hogy megerősítendő az oktatás és a kultúra közötti kapocs. Egy társadalom akkor tekinthet magabiztosan a jövőbe, ha a felnövekvő nemzedékek megértik a világot, és tudatosan hordozzák saját értékeiket. Karakocs művei termékein alapot biztosítanak az e felelősségeről való gondolkodáshoz. Az 1960-ban indított Feltámadás című folyóirat a fontos találkozási ponttá vált, ahol gondolatai visszhangra találtak az irodalmi életben. A megszakításokkal 1992-ig megjelenő lap oldalain olyan nevek kaptak helyet, mint Rasim Özdenören, Cahiz Zarifoglu, Erdem Bayazıt és Nuri Pakdil. A folyóiratban a klasszikus Oszmán török költészetből és szófi szövegekből vett példák mellett nyugati szerzők műveiből készült fordítások is megjelentek. Ez a választás azt mutatja, hogy Karakocs követte a világ irodalmát. Megközelítéséből levonható fontos tanulság, hogy a kulturális önbizalom komoly olvasás és összehasonlító munkát igényel. A saját örökségét ismerő író hatékonyabb kapcsolatot tud kiépíteni más kultúrák műveivel is. A kultúra és a nyelv iránti érzékenység szempontjából Karakocs örökségét kiemelt figyelemmel kell kezelni. Mind nagy mű, amely növeli a török nyelv művészet erejét, gazdagítja a nemzeti kultúránkat. Karakocs iszlám civilizáció alapul vevő gondolatvilága is megérdemli, hogy saját fogalmaim belül értelmezzük. Karakocs gondolatai a politikai téren is tükröződtek. 1990-ben megalapított két politikai pártot. Cezai Karakocs, aki 2021. november 15-án hunyt el Isztambulban, a Sehzade Pasa mecset kertjében nyugszik, ma az a feladatunk, hogy művének olvasásával és a fiatalokhoz való eljuttatásával illessük emlékét. Kedves hallgatóink, dr. Cemil Duacipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották.

Sivilizatsiyok sülettek, kulturak tenepet tekmek ezen afföldön. O mitologia eş legendak össe fonotnak ovalo şarkal. Ezen föld ek eş şok işten hitek hazaya eş volt. Volt akiko termiseti erökben hittek maşok o vize tartottak sen. Mitologiyayı iştenek ben, bak ilgi iştenek ben hittek. Jidok kerestinye.

Muslimok, Iltek, Egöt, Ezenap, Földön. Anatolia, Ovilag, Vallás történetének is iránt szabott, mert a kereszténység terjedésében is fontos szerepet játszott. A jeruzsálemi elnyomás és római zsarnokság elől menekülő keresztények úti célja Anatolia volt. Az új vallás megsemmisítésre ítélt képviselői Anatolia vendégszerető földjére menekültek. A Jeruzsálembe tanulni induló Tarsuszi Szent Pál az egyik első vezető volt, aki Anatóliába költözött. Utazásai Jeruzsálemből Anatóliába, majd innen Európába meg szerepet játszottak a vallás terjedésében.

O kereszténység egyik szimbolikus személyisége az evangéliumban Tarsoszi Pál néven szereplő Szent Pál, így a dél-anatóliai Tarsosz városa kiemelten fontos a kereszténységben. A Szent Pál templom, a Szent Pál kút és a történelmi környezet miatt az UNESCO világörökség listájára is felkerült. A Szent Pál templom, a Szent Pál kút a kereszténység fontos zarándok helyei. A templomot a Pál utáni századokban építették, a kút pedig a háza udvarának tartott helyen található. A múltban a jeruzsálemi zarándoklatra tartók ide is ellátogattak, és ittak a kút szentnek és gyógyítónak tartott vizéből. A kút, melynek vize soha nem apadt ki, ma is a kereszténység fontos zarándok helye. Az udvar mellett bazalt kövekkel borított ókori út található, amit olyannak őriztek meg, mint Pál idejében volt. Pál nem tartozott Jézus 12 tanítványa közé, de a kereszténységben betöltött szerepe miatt egyesek tanítványnak tartják. A déli végétől a nyugatig bejárta Anatóliát, az új vallást terjesztve. Ez még napjaink fejlett út hálózatával és hetekig tartó fárasztó utazás lenne. Ő a nehézségek ellenére nem adta fel a vallás terjesztését, új tanítványokat szerzett. Ma ez az út Szent Pál út néven Törökország egyik leghosszabb túra útvonala. Az Antalyán és Szpártán is átmenő 500 km útvonal nemzetközi színvonalú. Perge antik városnál kezdődik, és az szpártai Antiochia antik városban, Vágis Jalvacsban ír véget. Az útvonal piros-fehér felfestés jelzi. Pisidia antikoi jelzia Vágis Jalvacsaz egyik első keresztény jelet város volt. Később zarándoklati központnak nyilvánították, az utat a keresztények szentnek tartják, ma is számos zarándok járja végig.

Uterminsetes alle potban megőrzött aszfalt nélküli 500 kilométeres útvonalon számos antik város található. 10 kilométeres szakasza a Yazılı Kanyon Nemzeti Parkon halad át melynek gazdag állatvilága és vörös fényekből platánból, borokából, diófából álló erdői is figyelemre méltóak. És a Szent Pál útvonalat követőket egy meglepetés is várja itt. Egy sziklába vésett vers, a szabad ember. Ő utazó, az útra készülve és indulva tud. Csak az a szabad ember, akinek a lelke szabad. Így kezdődik a vers, amelyet az antik világ rabszolgának született,

Keďže šalgatu ing autoru gradio modernia vodasha, meet minden nap magyaridő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak véget ért. Legközelebb honnap magyaridő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.